0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió, az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak október 3-án magyar nyelvű adásunkban. A mai adást Golub Mária szerkesztette, kellemes időtöltést kívánok. Röviden a tartalomból. Szeptemberben 4,7%-ra emelkedett az infláció. Vucsics jelenlegi üzenetei sértővé váltak. A Monjáró bekerült a HZZO új gyógyszerlistájába. Oroszország Kijev egy másik fontos hídját is megtámadta. És ma van a Nemzetközi Rádiótávírási Egyezmény évfordulója.
1: Híreink következnek.
0: A Nemzeti Statisztikai Hivatal első becslései szerint az infláció szeptemberben 4,7%-ra emelkedett. Augusztusban az árak 4,2%-kal voltak magasabbak, mint az előző év azonos hónapjában. Az energia árak emelkedtek éves szinten a legnagyobb mértékben több mint 20%-kal, a szolgáltatások árai pedig több mint 7,5%-kal drágultak. Ivan Anušić védelmi miniszter ismét kitért Szerbia felfegyverzésére és Alekszandr Vučić üzenetére, miután Vučić azt állította, Szerbiának ugyan van vásárlási mániája, de náci mániája nincs. Anušić kijelentette, hogy Horvátország tisztában van Vučić politikai múltjával és az 1990-es évekbeli retorikájával, és úgy ítélte meg, hogy Horvátországnak címzett jelenlegi üzenetei sértővé válnak. Október 1-én lépett életbe a horvát egészségbiztosítási alap új gyógyszerlistája. Ez lehetővé teszi a Monjáró nevű készítmény felírását, meghatározott mértékű térítési díj megfizetése mellett. Ez a modern terápia csökkenti a vércukorszintet és a testsúlyt, bár alkalmazása nem kizárólag a fogyást célozza. Horvátországban hozzávetőleg 400 ezer cukorbeteg él, ami a lakosság több mint 10%-át teszi ki. A kettes típusú cukorbetegségben szenvedők számára jó hír, hogy orvosuk felírhatja számukra ezt az új gyógyszerkészítményt. A Kulturális és Médiaügyi Minisztérium kihirdette annak a 30 díjnak a nyerteseit, amelyeket a 2024-ben és 25-ben született kiemelkedő irodalmi alkotásokért és műfordításokért ítélnek oda. A díjak közül 20-at eredetileg horvát nyelven írt művek, 10-et pedig műfordítások kapnak. Összesen 98 pályázat érkezett az idei év május 11 és június 10 között zajló nyilvános felhívásra. A Kulturális Minisztérium tájékoztatása szerint a pályázatok többsége regényekre vonatkozott, a fordítók pedig 14 nyelvről átültetett műveket nyújtottak be. Oroszország Kijev egy másik fontos hídját is megtámadta, jelentette ki Vitelij Klitschko, az ukrán főváros polgármestere. A támadás az északi hidat érte, miután az elmúlt két napban többször is célba vették a déli hidat. Ez a két kulcsfontosságú híd köti össze Kijev keleti és nyugati részét. Eddig nem érték őket orosz támadások. A déli hidat ért támadás miatt a kijevi védelmi tanács tegnap rendkívüli ülést tartott, amely után Klitschko kijelentette, a város rendkívül drámai helyzetben van. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a lépés válasz az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadásokra. Berlin, 1906. november 3. A Nemzetközi Rádiótávírási Egyezmény aláírásával megszületik a segélykérés általános morzekódja. Hogyan lett az SOS a hivatalos vészjelzés? A berlini Nemzetközi Rádiótávíró konferencia előkészületei során a Brit Marconi Társaság és a Német Telefunken vállalat ezen a napon 1906. október 3-án állapodott meg abban, hogy a németek által már 1905 óta használt ritmust javasolják egységes nemzetközi szabványnak. Pontosan egy hónappal később, 1906. november 3-án a konferencia résztvevői hivatalosan is aláírták a Nemzetközi Rádiótávírási Egyezményt, amelybe már egyetemes szabályként foglalták bele ezt a kódsort. A globális szabvány 1908. július 1-je ekkortól lépett kötelezően életbe a tengeri hajózásban. És hogy miért pont ezek a betűk? A legelterjedtebb tévhittel szemben az SOS nem egy rövidítés. Save our ship, mentsétek meg a hajunkat, vagy a save our souls, mentsétek meg a lelkeinket. Ezeket a kifejezéseket a tengerészek és a köznyelv csak utólag találta ki, hogy könnyebb legyen megjegyezni a kódot. A valóságban tisztán a morzejelek ritmusa döntött. A kód pedig három rövid, három hosszú és megint három rövid jelzésből áll. Ezt a kombinációt a rádiótávirászok szünet nélkül egyetlen összefüggő jelsorként adták le. Mivel a Morze ABC-ben a három rövid az S, a három hosszú pedig az O betűnek felel meg, a leírt szövegben egyszerűen SOS-ként kezdtek el hivatkozni rá. Ez a ritmus annyira egyedi, ritmikus és feltűnő volt, hogy a legnagyobb viharok okozta statikus atmoszférikus zajok vagy interferenciák közepette is azonnal fel lehetett ismerni a fülhallgatókban. Bár a szabályt 1908-ban bevezették, a tengerészek lassan szoktak át rá. Amikor a Titanic 1912. áprilisában jéghegynek ütközött, a rádiósok először még a régi Brit Marconi féle CQD vészjelzést kezdték el sugározni. A német kormány által 1905. április 1-én elsőként adoptált, majd 1908. július 1-től hatályosuló nemzetközi rádiótávírási egyezménnyel világszerte elfogadottá vált jelzés, onnan kapta a kiejtett nevét, hogy a három rövid, három hosszú és ismét három rövid morzejelzés épp az S, az O és az S betűket takarja. Magában az egyezményben azonban nincs említés betűkről. Korabeli tudósítások szerint az első feljegyzett SOS-t a Szlavónia névre hallgató személyszállító adta le 1909. június 10-én, amikor hajótörést szenvedett az Azori-szigeteknél. Az SOS egészen 1999-ig maradt a tengeri rádiózás általános elfogadott segélykérő jele. Ekkor ugyanis leváltotta a GMDSS, ami már nem egy morzekód, hanem az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszer angol rövidítése. Ez az ultrarövid, rövid és középhullámú rádió, valamint a műholdas távközlő és vészhívó rendszereket foglalja egységes rendszerbe. A hangalapú rádiózás hajnalán azonban a statikus zajok, a recsegés és a motorzúgás miatt az S és O betűk külön-külön történő kimondása rendkívül könnyen elmosódott vagy félreérthetővé vált. A légi közlekedésnek ezért egy olyan egyetlen, jól érthető, jellegzetes szóra volt szüksége, amelyet semmilyen más hétköznapi kifejezéssel nem lehetett összekeverni. A londoni Croydon repülőtér vezető rádiós tisztjét, Frederick Stanley Mockfortot bízták meg azzal a feladattal, hogy találjon ki egy hatékony vészjelzést. Mivel a korabeli légiforgalom jelentős része London és Párizs között zajlott, Mockford olyan szót keresett, amelyet az angol és a francia pilóták, illetve földi irányítók is azonnal megértenek. A választás a francia Maider segítsen nekem, vagy Venez Maider jöjjenek segíteni kifejezésre esett. Ennek a fonetikus angolos kiejtése pedig teljesen megegyezett az angol my day szó hangzásával. A szóritmusa nyitott magánhangzói miatt még a legrosszabb rádió vonalon is tisztán érthető maradt. Ez a jelzés annyira sikeresnek bizonyult, hogy az 1927-es Nemzetközi Rádiótávirati Konvenció hivatalosan is elfogadta a MyDay-t a nemzetközi hangalapú rádiókommunikáció kizárólagos vészjelzéseként, felváltva az SOS-t ezen a területen. A MyDay lett tehát a beszélő pilóták és tengerészek univerzális szava. A szabályok szerint a szót háromszor kell megismételni egymás után. Ez garantálja, hogy a földi irányítás véletlenül se higgye azt, hogy csak beszélgetnek a májusi ünnepről, és a recsegő adásból is azonnal kiszűrjék a közvetlen életveszélyt. Amint elhangzik ez a hívás, az adott rádió frekvencián minden más forgalomnak azonnal el kell némulnia, és a bajba jutott gép abszolút elsőbséget élvez.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.